Iya nirip biriban mok nyentu adi sang laksamane dewa. Mirip nyerakane dewane keni bancane. Gitu nyen kerasa ban mok adi.